Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik: energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke. Arra figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinyetadigitala.ru és a tolvinyec.com weboldalakat, amelyek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az UD matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is meg kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinyeta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Továbbra sem lehet engedély nélkül beépíteni az erkélyt a társasházakban, ugyanakkor könnyebbé vált az ügyintézés. Az önkormányzatok már egyszerűsített dokumentáció alapján is kiadhatják az építési engedélyt, bizonyos esetekben pedig már nem szükséges közvetlenül a szomszédok beleegyezése sem. Az engedélyt a helyi önkormányzat állítja ki, miután ellenőrzi, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e az urbanisztikai és műszaki előírásoknak. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos övezetekben, például történelmi városközpontokban vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél az önkormányzatok szigorúbb feltételeket is előírhatnak, különösen akkor, ha a beépítés megváltoztatja az épület homlokzatát. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanaz a megoldás az egyik tömbházban engedélyezhető, egy másik város részben viszont nem.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten Románia fogyasztotta el a legtöbb miniszterelnököt az elmúlt 10 évben. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása. Napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár a bukaresti parlament bizalmi szavazáson elutasította az Adrian Vestia vezette kormányt, Románia így is Európa azon országa, amelynek az elmúlt 10 évben a legtöbb miniszterelnöke volt. 2016-tól mostanáig 13 miniszterelnök váltotta egymást, és érik a 14. is, hiszen Ilie Bolozsán jelenleg csupán ügyvivő kormányfő. A képzeletbeli dobogó második helyén Bulgária áll 11 miniszterelnökkel, míg a harmadik helyen Franciaország és Ausztria osztozik 9 kormányfővel. A legstabilabb Magyarország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Svédország, ahol az utóbbi 10 évben csak 2 miniszterelnök volt hivatalban. Romániában a politikai berendezkedés és a választási rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag gyakoriak a kormányválságok. A félelnöki rendszerben a közvetlenül választott államfő a legnagyobb hatalommal rendelkező közhivatalt betöltő személy, ő jelöli ki a kormányfőt. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. Nem csak a törvény hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik. Bár úgy tűnik, még mindig megosztja a romániai társadalmat az ázsiai vendégmunkások foglalkoztatása, napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk a hazai városokban. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra. A bérkülönbségek nagy mértékben magyarázzák az ázsiai munkavállalók érdeklődését a romániai munkaerőpiac iránt. Nálunk a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 eurót. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér körülbelül 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Minden idők legnagyobb nyereségét értékelte a romániai bankok. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Jóvá hagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Minden idők legnagyobb nyereségét érte el 2025-ben a román bankszektor, írja az Economedia.ru, az Országos Makroprudenciális Felügyeleti Bizottság jelentése alapján. Hozzávetőleg nettó 15,5 milliárd lejjel zárták tavaly a kasszát, és ez 4,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi, szintén rekordot jelentő eredményt. Az ágazat nyereségességét főleg a kamatokból és jutalékokból származó nettó bevételek, valamint a deviza árfolyami különbségek alakulása támogatta. A hazai bankszektor aktívumainak az értéke 2025. decemberében 996,2 milliárd lej volt. A lakossági hitelek értéke éves összevetésben 8,3%-kal nőtt, míg a vállalati hiteleké 3,5%-kal. A lakossági hitelek legnagyobb részét a jelzálog hitelek teszik ki, ezt követik a fogyasztási hitelek. Döntőházként fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok mellett az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzetet is lehessen alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintettekre már nem vonatkozik a kormány által bevezetett alkalmazási korlátozás. Az intézkedés már a következő tanévtől alkalmazható lesz, amennyiben a törvénymódosítást az államelnök kihirdeti, és az megjelenik a hivatalos közlönyben. Az indoklás szerint az elmúlt időszakban számos intézmény került nehéz helyzetbe, mert a megüresedett kisegítő és adminisztratív állások nem lehetett betölteni. Emiatt egyre több feladat hárult egyre kevesebb emberre, ami hosszú távon veszélyeztette az intézmények megfelelő működését. Jóváhagyta a versenytanács, így a Dedeman tulajdonosaihoz köthető Pavel Holding tulajdonába kerülnek a Carrefour romániai érdekeltségei, írja az Yarul Financiar. A gazdasági portál szerint a versenytanács megvizsgálta az ügylet hatásait mind a mindennapi fogyasztási cikkek beszerzési piacán, mint pedig a végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi piacon, és jóváhagyta a tranzakciót. A tranzakció nem akadályozza a hatékony versenyt, és nem merülnek fel komoly kétségek azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a normális versenykörnyezet fenntartásával, közölte a tanács. A Carrefour 2001-ben lépett be a román piacra, és az elmúlt közel negyed évszázadban a modern kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 2024-ben a harmadik legnagyobb élelmiszer kiskereskedő volt Romániában, a Lidl és a Kaufland mögött.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 10 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Június 26-a van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodunk majd rólatok itt a 89,6-on. A következő egy órában kapjátok tőlem a titeket, leginkább érintő infókat, aztán héttől Anita is csatlakozik, és hozzá ezúttal is érdekes témákat. És persze addig is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es slágerek, olyanok, mint az adásindító Kamrád dal. Érkezik tőle a Hug Yourself.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 8 perckor kívánok kellemes ébredést minden Várdinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát ha megfájdul a fejünk, a hátunk vagy épp a torkunk, nem fordulunk rögtön az orvoshoz, legalábbis egy friss felmérés ezt támasztja alá, mely szerint a legtöbben inkább a házi praktikákat vagy egy gyógyszeres dobozt választják. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy rátok ez mennyire jellemző. Hát erre a kérdés egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsApp-on, Viber-en, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek a legkiválóbb slágereket.

vagy inkább ébredj fel! Hello Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy rátok mennyire jellemző, hogyha megfájdul a fejetek, vagy épp a torkotok, nem rohantok rögtön az orvoshoz, hanem inkább a házi praktikából megoldjátok. A legtöbb ember azért választja az öngyógyítást és a házi praktikákat az azonnali orvosi vizit helyett, mert ez a megoldás olcsóbb, gyorsabb és kényelmesebb. Az enyhe tüneteknél a megszokott rutinok és a könnyen elérhető információk dominálnak. Az orvosi rendelőkben hosszú várakozási idő, a gyógyszeres doboz és a konyha azonnal elérhető. A vizitdíj vagy az utazási költség megspórolható, az interneten másodpercek alatt találni tippeket, a fejfájást vagy torokfájást amúgy sem tartják általában az emberek veszélyesnek, a nagymama húslevese vagy teája generációk óta bevált, és persze a fejdalomcsillapítók most is működnek, de érdekelne, hogy rátok mennyire jellemző, hogyha megfájdul a fejetek, vagy éppen a torkotok, akkor rohantok-e rögtön orvoshoz, vagy inkább a házi praktikából megoldjátok. Én továbbra is igyekszem megoldani a szórakozásotok, ezúttal is a legnagyobb slágerekkel, úgyhogy érkezzen is most a Destiny's Child 2004-es

Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 25 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok. És persze én is szeretném hallani a ti véleményetek. Ma például azzal kapcsolatban, hogy látok, mennyire jellemző, hogyha megfájdul a fejetek, vagy éppen a torkotok, akkor nem rohantok rögtön az orvoshoz, hanem inkább házi praktikából megoldjátok. Ez persze mind rendben van, de arra azért érdemes figyelni, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a fájdalom vagy a betegség hirtelen rendkívüli intenzitással jelentkezik, vagy ha bizonyos kritikus kísérő tünetek társulnak hozzá. Mellkasi fájdalom esetén a halogatás életveszélyes lehet. Azonnal hívni kell a mentőt, ha erős, szorító nyomás lép fel, amely kisugározhat a bal karba, nyakba vagy hátba. Zavaros beszéd, szótalálási nehézség vagy az arc egyik oldalának lebénulása, hirtelen végtaggyengeség, kar vagy láb váratlan elgyengülése, zsibbadása, bénulása az egyik oldalon mind-mind intő jel. Légzési nehézség esetén is azonnal cselekedni kell, ha fulladás, hirtelen felépülő súlyos légszond vagy zihálás lesz úrrá rajtunk. Eszméletvesztés esetén meg aztán pláne nem kérdés, de hirtelen látásvesztés vagy súlyos szédülés egyensúlyvesztéssel is nagyon veszélyes lehet. De érdekelne, hogy nálatok mi a helyzet, vagy látok mennyire jellemző, hogyha megfájdul a fejetek, vagy éppen a torkotok, nem rohantok rögtön az orvoshoz, hanem inkább házi praktikából megoldjátok. Van kint ezzel a kérdéssel egyébként egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok ezúttal is a hozzászólásaitok. Én pedig szállítom cserébe most is a legjobb zenéket.

0: óra 33 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, akinek jó híre van a strandot igénylők számára, vagy a strandolni imádók számára, mert hogy abszolút strandidő van. Ugye azok számára, akiknek meg dolgozni kell, hozzám hasonlóan, azt kell, hogy mondjam, hogy kánikula. Egész komoly kánikula, sőt, hőségriadó sárgariasztást, vagy narancssárgariasztást adtak ki egyébként térségünkre is, mert ma például 35 fok fölött is mérhetünk majd, mert jelen pillanatban is 20 fok van, szóval már most sem fázunk, aztán a hétvégén meg pláne nem fogunk, mert képzeljétek, vasárnapra akár 40 fokos maximum hőmérséklet is várható. Nagyon durva. Szóval amennyiben tehetitek, ne nagyon mozduljatok ki, inkább maradjatok árnyékos, klimatizált helyen, vagy éppen a strandon, ugyebár. Egyébként csapadékra nyilván ennek köszönhetően biztosan nem kell számítani, mint ahogyan fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. Bennünket egy kis forgalomkorlátozás fog majd azért a hétvégén, mert holnap lezárják a Louis Pasteur utcát, az Ekaterina Teodorói utcai körforgalom és a Vágó József utca közötti szakasz, szóval a vasúti hídnál végzett munkálatok miatt, úgyhogy inkább kerüljetek, tervezzétek úgy az útvonalat, hogy ne is kelljen arra elindulnotok, mert nem fogtok tudni ott egyszerűen áthaladni. De érdekelne egyébként, hogy most amúgy mennyire lehet haladni az utakon. Amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

hallottuk a Good Life, és hát elképesztően tudja javítani az életet egy jó csokis croissant, kivéve akkor, hogyha kerül benne olyan dolog, aminek nem kellene benne lennie, ugyebár, és hát fennáll a veszélye annak, hogy fémdarakká kerültek a Nutella croissant fagyasztott pék süteményébe, ezért visszahívja termékét a Ferrero Románia, közölte a Lidl. Az érintett termék az L126Z39 azonosítóval rendelkező gyártási tétel, szavatossági ideje 2027-05-06. Akik vásároltak a termékből, azokat arra kérik, hogy legkésőbb július 15-ig vigyék vissza az édességet abba az üzletbe, ahonnan beszerezték azt, és a vállalat a vételára teljes egészében visszatéríti, még abban az esetben is, ha a vásárlók már nem rendelkeznek a pénztári nyugtával. Tehát még egyszer, a Nutella croissantról van szó, ez ugye egy fagyasztott péksütemény, az L126Z39 azonosítóval rendelkezik, és a szabatossági ideje 2027-05-06. Itt nálunk pedig továbbra is érkeznek a legnagyobb slágerek, most például Taylor Swift és tőle a The Fate of Ophelia.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy rátok mennyire jellemző, hogyha megfájdul a fejetek, vagy éppen a torkotok, nem rohantok rögtön az orvoshoz, hanem inkább a házi praktikából megoldjátok. Koncz István azt írja, én inkább a házi cuccokat tartom jobbnak, például a torokfájásra nagyon jó a gyümölcslé. Aztán Magyar János is kommentelt, olyan vagyok, mint a nagyanyám volt, azt se tudom, mi a gyógyszer. Az én szervezetem öngyógyító, mamának is egyszer oda készítettek valami pirulát, de ilyen véletlenül egy gombot vett be, azt mondta, hogy elmúlt a fejfájása. Na, rajtam nem gazdagszik meg a gyógyszermafia. Aztán Csiki Pál is írt, két verzió létezik, egy, beveszel egy fájdalomcsillapítót, patika vagy házi patikából, vagy elmész a házi orvoshoz, aki felír egy fájdalomcsillapítót. Miért vakarja ma valfülem jobb kézzel, ha jobb közelebb is hamarabb? Aztán Vasali Zsóka azt írja, mindkettő életem során bizony sokszor volt szükséges az orvosok tanácsa. Aztán Madacsi Varga István is kommentelt, hát ebben nagyon rossz vagyok, mikor már járni és alig tudok, akkor visznek dokihoz, így szedtem össze két oldali tüdőgyulladást, a saját hibámból nem mentem dokihoz, ti legyetek bátrabbak, nagyon fontos, hogy dokihoz forduljatok, mert az életetekbe is kerülhet. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, elárulom, ha fáj a fejem vagy a torkom, eszembe se jut, hogy az orvoshoz forduljak. Ahhoz, hogy hozzá forduljak, nagyon beteg kell legyek, inkább házi praktikához nyúlok, azaz a gyógynövényekhez. Tea és méz csodákra képes, a gyógynövényeket is saját magam gyűjtöm és szárítom. Nagyon ügyes vagy. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és persze szokás szerint jár még nektek egy óra a reggeliből is, körülbelül egy olyan 10 perc múlva érkezik ide a stúdióba Anita, és akkor fogunk még többek között majd ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetni, de addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni, most például egy magyar kedvenc, az Ölej meg újra, Ákos 2003-as dala.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit. Áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napirendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező viselet vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaűröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokalják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekária.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, kánikulára viszont továbbra is, jelenleg is már 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma akár 35 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Június 26-a péntek van. Isten éltesse a mai névnaposokat, János és Pál nevű hallgatóinkat. Sok jó zene fog szólni nekik és mindenkinek, hogy vidám hangulatban, feltöltődéssel és pozitív energiákkal hangolódjunk a hétvégére. Maradjatok ma is itt a Plusz FM hullámhosszán.
2: És szólunk még mi is hozzátok természetesen a későbbiekben. Ismételten érdekes témákkal készültünk nektek, garantáltan izgalmas egy órában lesz majd részetek.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Jó reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
1: A következő percekben egy olyan változásról beszélünk, amely gyakorlatilag minden családot érinthet, ahol iskolás gyermek van, hiszen jelentős módosítások lépnek életbe a romániai oktatási rendszerben. Megjelent a 2026-os új országos alaptantervi keret, amely többek között a diákok értékelésének módját is átalakítja. A cél az, hogy az osztályozás egységesebb és átláthatóbb legyen az ország minden iskolájában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanárok a jövőben nem kizárólag a saját értékelési szempontjaik alapján adhatják a jegyeket, hanem országosan meghatározott értékelési sztenderdekhez kell igazodniuk. Más szóval, ugyanazért a teljesítményért elvileg ugyanaz az értékelés jár majd, függetlenül attól, hogy az ország melyik iskolájában tanul a diák.
0: Érdekes, kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert hát ugye azt azért nehéz általánosítani, hogy van egy adott tananyag, arra feltesz a tanár kérdéseket, és hogy most mi lesz a standard, hogy hány szóban válaszol a gyerek arra az adott kérdésre a felelés során, vagy hogy mi alapján fogják ezeket a standardeket meghatározni?
1: Hát elképzelni se tudom, és nem is értem a logikáját, hogy erre miért van szükség, mert ugye gyerek és gyerek közt is hatalmas különbség van.
0: Hogyne?
1: Nem? Tehát, hogy ami az egyik gyereknél mondjuk egy elvárt követelmény, annak a felét a másik gyerek lehet, hogy jó, ha meg tudja ugrani, mert hogy ő nem olyan képességű mondjuk.
0: Igen.
1: És ugye osztályon belül is nagyon változó a gyerekeknek az összetétele, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy az egyik osztályban csak gyengébb tanulók vannak,
0: igen,
1: a másik osztályban meg csak erősebbek, tehát hogy én nem látom nagyon a lojalitást ebben az egész történetben.
0: Na, igen, ez pont nagyon jól megfogalmaztad, ez a lojalitás az, ami egyszerűen számomra hát nagyon furcsa, hogy mit akarnak ebből kihozni megint.
1: Hogy miért van erre szükség?
0: Igen, hogy miért van erre szükség.
1: Igen.
0: Ja.
1: Hát annyit lehet egyelőre tudni,
0: igen,
1: hogy az új rendszer a kulcskompetenciák fejlesztését helyezi előtérbe, vagyis azt, hogy a tanulók ne csupán adatokat magoljanak be, hanem a megszerzett tudást a gyakorlatban is tudják alkalmazni. A szabályok betartását pedig a tanfelügyelőségek ellenőrzik majd, és a minisztérium jelezte, az országos értékelési sztenderdek figyelmen kívülhagyása, most figyelj, fegyelmi vétségnek minősülhet. Ez tehát ugye azt jelenti, hogy a pedagógusoknak kötelező lesz az új értékelési rendszer alkalmazása. Mondjuk azért erre is kíváncsi vagyok, hogy a tanfelügyelőségnek lesznek küldöttei, akik beülnek, például egy szóbeli vizsgáztatásra, amikor felkérdezik a gyerekeket.
0: Majd lehet, hogy csak egy sima tanórára is. Ugye annak idején, mikor én gyerek

0: voltam, jártak így a tanfelügyelőségtől.
1: Tényleg?
0: Aha, beültek egy órára, és akkor figyelték. Nyilván akkor nem a gyerekeket mérték,
1: igen, igen,
0: hanem hogy inkább hogy
1: a
0: tanárt, igen.
1: Mondjuk őt, én csak arra emlékszem, hogy ilyen 1-4-ben, tehát hogy ilyen nagyon alap általános suliban volt ilyen megfigyelés, én már későbbiekben nem legalábbis nem emlékszem rá, hogy lett volna.
0: Lehet, csak nem vettél már róla, tudod.
1: Hát lehet.
0: Észre sem vetted, hogy ott volt.
1: Igen.
0: Beolvadt az osztályba.
1: De, abszolút.
0: Ja, de, figyelj, továbbra sem érdem egyébként. Tehát ugye az a lényeg, hogy vannak a... Tehát itt is azért arról szól valahol a magyarázat, hogy ugye szeretnék, hogyha az adott diáknak ugye az ő sajátossága, amiben ő jobb, azt hoznák ki belőle, de hogyha standardekre akarják ezt alacsonyítani valahol, mert ugye mert azt, hogyha most egységesítesz, akkor valahol tényleg az lesz, hogy akik kitűnnének,
1: ugyanazt azokat... a tudást várod el mindenkitől.
0: Igen. Hogy továbbra sem értem a magyarázatot, amit
1: és
0: ők hoztak.
1: Az azért nagyon durva, hogy aki nem tartja ezt be, az fegyelmi eljárásban részesülhet. Tehát, hogy egy büntető jogi következménye van annak, hogyha egy pedagógus nem
0: ezek szerint
1: a standardek szerint értékeli a diákokat. Ez azért nagyon durva. Tehát, hogy nem tudom, itt azért picit már ilyen bizalmi kérdés is ez, hogy annyira nem bízunk meg a pedagógusainkban, hogy ők képesek önállóan eldönteni, hogy hogyan és miként kell egy gyereket értékelni, amikor felel. Nem?
0: Igen, ez is olyan, mintha uniformizálni akarnák egyébként, hogy a tanárok is, hogy egyféleképpen gondolkodjanak, tanítsanak, kommunikáljanak, mindent egységesíteni.
1: Mindenki álljon be a sorba.
0: Hát, tulajdonképpen igen. És ez azért...
1: Szomorú, és szerintem elkeserítő.
0: Igen.
1: És tényleg emiatt elsősorban én úgy látom, hogy a gyerekek nem egyformák, és nem lehet ugyanazt a tudást elvárni mindenkitől. Mert ugye most vagy nagyon lebutítjuk, teszem azt, hogy minden gyerek megugorja azt a minimum követelményt, és akkor a nagyobb tudásúak, vagy az ügyesebbek, mondjuk így, azok nem fognak tudni kitűnni. Vagy nem is tudom, hogy más megoldása, hogy lehet ennek a dolognak.
0: De kérdezzük meg a hallgatókat, hogy ők mit gondolnak erről, mi a véleményetek a témában, mi továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit. Áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező viselet vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaűröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokalják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekária.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani. kánikulára viszont továbbra is, jelenleg is már 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma akár 35 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is. Fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögánu Lói utca és a Mágéru Sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra felé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és sok-sok tudnivalóval.
7: Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy 10-ből 7 romániai otthon kezeli a fájdalmait. Hát Sanyi is ilyen. Egy kicsit zenélünk, és már is jövünk vissza a legfontosabb tudnivalókkal.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

0: about.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plus mikrofonjánál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
1: Ha a szívünkre tesszük a kezünket, azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha megfájdul a fejünk, a hátunk vagy éppen a torkunk, nem fordulunk rögtön az orvoshoz.
0: Így van.
1: Szinte biztos voltam benne, hogy megerősített. Egy friss felmérés szintén ugyanezt támasztja alá.
0: Na tessék.
1: Ugyanis a legtöbben inkább a házi praktikákat vagy a gyógyszeres dobozt választják megoldásnak, és a kutatásból az is kiderül, hogy 10-ből 7 ember először otthon próbálja kezelni a panaszait, és mindössze minden 8. kér azonnal időpontot orvoshoz, amikor megjelennek az első tünetek.
0: Igen, ez végül is nem tudom egyébként, hogy általánosságban mi van az emberek döntése mögött ebben a kérdésben, de a sajátomról be tudok számolni.
1: Na, halljuk.
0: Egyszerűen én,
1: igen.
0: Amellett, hogy nem szeretek orvoshoz járni, mert nem az a környezet, amiben komfortosan érezném magam,
1: igen.
0: Mellette sajnálom rá az időt. Tök őszintén. Hogy oda menni, várni, és persze lehetne azt, hogy most akkor időpontot kérjek, de akkor, amikor beteg vagy, akkor nem feltétlenül akarsz. Amikor annyira beteg vagy,
1: igen,
0: hogy kellene menni orvoshoz, akkor nyilván az nem egy kellemes dolog, hogy még időpontra kell várnod. Amikor meg nem vagy annyira beteg, akkor meg én úgy vagyok, hogy megoldom, inkább magam próbálom valahogy. Egyszerűen sajnálom rá tényleg az időt, hogy most elmenni, és akkor ott várni, meg...
1: A szakemberek szerint más oka van.
0: Na tessék.
1: Nem ez.
0: Na,
1: de ez is jó indok, abszolút elfogadom.
0: Oké.
1: A szakemberek szerint az az oka, hogy sok beteg nem igazán érti a diagnózist, vagy az orvosi magyarázatokat, amiket kap ugye egy-egy ilyen orvoslátogatás alkalmával. A felmérés alapján a romániai lakosság közel 3/4 érzi úgy, hogy nehezen tudja értelmezni az orvostól kapott információkat, ez pedig oda vezethet, hogy a kezelési javaslatokat sem mindig követik pontosan. Ilyenkor ugye felértékelődik a gyógyszerészek szerepe is, hiszen sokan először a patikában kérnek tanácsot, amikor ugye elmennek kiváltani a gyógyszereiket. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az öngyógyításnak megvannak a maga veszélyei, tehát csak óvatosan maradjunk otthon, hogyha problémáink vannak, mert ugyebár számos gyógyszer recept nélkül is megvásárolható, de ezek használatánál is fontos betartani az ajánlott adagolást. Tehát például hozzáteszem, én ismerek olyanokat, akik a gyorsabb gyógyulás reményében mondjuk dupla adag megfázás csillapítót, vagy megfázás gyógyszert vesznek be.
0: Ezt nem alkalmaztam soha. Mert mindig azt betartottam. Általában rá van írva a dobozra, mert egyszer, igen, amikor kiváltottam a gyógyszert, akkor ráírta azért a gyógyszerész, hogy milyen adagolásban kell szedni, és azt azért betartom. Viszont az kétségtelen, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, amiket így vén nélkül kapsz, azokban meg hát nem minden esetben van ugye neked meghatározva, hogy milyen adagolásban kell szedni, mert amikor csak kérsz egy, nem az orvos írja föl, és nem úgy váltott ki receptre, akkor maximum megkérheted a gyógyszerészt, ugye?
1: Mondjuk nálunk mondják. Nálunk szokták,
0: igen,
1: mondani, is tartó.
0: Hát én nekem nem... mondhatják.
1: Igen. De én még nem tapasztaltam azt, hogy ha kiváltottam valamit, akkor így startból ne írták volna rá, hogy 3x1 mondjuk.
0: Igen.
1: Vagy
0: igen,
1: valami
0: igen,
1: ilyesmi. Igen, igen. Tehát, hogy lehet, hogy van ilyen is, hogy nem, nincs a tájékoztatón feltüntetve. Igazából ezt még nem láttam. Tehát, hogy én valahogy így mindig el lettem igazítva, amikor vény nélküli gyógyszert vásároltam.
0: Egyébként lehet, hogy nálunk is ez a helyzet, mert nagyon gyógyszert se szoktam menni.
1: Na hanem... tessék, de kiderül, hogy nem is saját tapasztalat, csak feltételezed.
0: Van. Igen, egyébként van, például nálam elő szokott fordulni viszonylag gyakran, hogy van ilyen fogény gyulladásom, mert hogy érzékeny vagyok húzatra, klímára, mindenféle ilyen dologra, gyerekkoromban nagyon sokszor felszúrták a fülemet, szóval az ilyen üregi problémák azok nálam általánosak, és most az utóbbi időben inkább itt az ingyen köré összpontosulnak ezek a gyulladások, és akkor várni szoktam mindig egy-két napot, hogy úgy magától elkezdjen rendeződni a dolog, mert hogy egyébként tényleg az van, hogy ez egy esetek nagy többségében ugye az immunrendszerem ezt leküzdi.
1: De gyulladást csökkentőt se veszel be?
0: Nem, olyan, még nem.
1: Aha, nyilván kellemetlen. És ha fáj, akkor sem?
0: Hát ritkán szokott annyira fájni, hogy most ne tudnám elviselni.
1: Rajtad múlna a gyógyszeripar. léte. Hát,
0: csomagolhatnám, ez biztos, rólót lehúzhatnák egész nyugodtan.
1: Jó, egyébként én igen? is az a típus vagyok, hogy azért egy-két napot általában szoktam várni, ha csak nem érzem azt, hogy nagyon rosszul vagyok, vagy nagyon fáj valami.
0: Persze.
1: Akkor azért... annál hipohanderebb vagyok, mint sem, hogy kivárjam azt, hogy elmúlik-e magától. De igen, mondjuk, ha egy mezei megfázásról van szó, vagy egy fejfájásról, vagy tényleg ilyen enyhébb dologról, akkor szerintem ezért az emberek többsége érthető, hogy így gondolkodik.
0: Igen, abszolút, abszolút. Én meg tudom őket érteni, az egészen biztos, de kíváncsi lennék arra, hogy nektek mi a véleményetek róla, kedves hallgatók. Mi továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszont.

0: Ennyi fért vele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagyunk ám magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön egyébként érkezik is Szegedi Mária.
1: Őt pedig Keserű Tomi fogja követni 15 órától. Aztán természetesen ma is lesz zenevonat, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 órán át szól majd nektek, DJ Diszkózának köszönhetően, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plus-ban. Mi köszönjük a figyelmeteket az elmúlt 2 órában, Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert lesz újra Reggeli Plus 6 órától 8-ig.
1: Addig is szép élményekben, pihenésben és vidám percekben gazdag hétvégét kívánunk, és ne felejtjétek, az egyetlen személy, aki igazán motiválni tud, az te magad vagy. Legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Ez a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit. Áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaőröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokalják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekari.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a forró nyár, ma a nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddig előrejelzések alapján a következő napokban is folytatódik a kánikula, hétvégén akár 38-39 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Közel 3 hétre lezárták a Ritók-Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuló utca és a Staroveszki, tehát a Megérusugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Kávéillatos szép jó reggelt a nagyváradia környékbeliek, 2026. június 26-a péntek, a 89,6-on pedig ezzel elstartol a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Készültem mára is helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel természetesen. Kezdésnek már itt is van Dua Lipa dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek!

Utasok, június 24-től változott a Várad-Velencei vasútállomás és az ipari park között haladó 32-es autóbusz útvonala. Tájékoztatott bennünket mindenről a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE. Az ipari parkbeli 11-es végmegálló felé a megszokott útvonalon halad majd a busz, viszont az első járat indulási időpontja változott. A Várad-Velencei állomástól az első busz 5 órakor indul. A Várad-Velencei vasútállomás irányába az Úri, tehát a Román Csorogári utca 18 szám alatt lévő megállóig változatlan az útvonal, ezt követően viszont nem a Széchenyi téren, tehát a Traján parknál áll meg a busz, hanem a Ritók Zsigmond, azaz a George Enescu utca 27 szám alatt. Majd a közúti rendőrség székhelye felé halad, és tovább a megszokott útvonalon. Részletekért mindenképp látogassatok el a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldalára, az otele.ro oldalra, illetve töltsétek le az applikációjukat. Június 24-től változott át a Várad-Velencei vasútállomás és az ipari park között haladó 32-es autóbusz útvonalon.

Álláskeresők, figyelem, a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynöksége legfrissebb közlése szerint több mint 600 álláshely vár betöltésre Bihar megyében. Összesen 621 szabad munkahelyet tartanak nyilván, ebből 328 Nagyváradon található. A kínálat rendkívül sokszínű, a legkülönbözőbb területeken keresnek munkaerőt. Többek között adatbázis kezelőt, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsokat és konyhai kisegítőket, orvosi asszisztenst, pénzügyi elemzőt, pénztárost, sofőröket, takarítókat, recepcióst, raktárvezetőt, autómosót, eladót, autófinyezőt, valamint szakképzetlen munkásokat is. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről az ügynökség nagyváradi székein adnak tájékoztatást a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonon pedig a 0259 436 821-es számon kér érhetők el. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további utat, jó reggelizást!

0: Szoldes, Young Fly és Azaria 3-as a Pannónia, mi pedig fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz első órájában. Nagyváradi a környékbeliek, jó reggelt! A folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, a hírek után pedig folytatjuk a legszuperebb slágerekkel, sőt érkezem hozzátok időjárás jelentéssel és közlekedési infókkal is. Tartsatok velünk!
1: Itt a plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Ringszilha gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek árrés korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikus Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ár és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így év végéig érvényben marad. Az ár és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, másfél százalék zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilvalekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a forró nyár, ma a nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is folytatódik a kánikula, hétvégén akár 38-39 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungulói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Benson Boondalával folytatjuk a péntek délelőttöt, érkezik a Mystical Magical című dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

pluszosok a várható rendkívüli hőség miatt elhalasztják a vasárnapra tervezett Nagyvárad-Bihar keresztes kerékpártúrát. A Magyar Polgári Egyesület közlése szerint a június 28-ára kiadott harmadfokú hőségriadó miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az eseményt biztonsági okokból később, várhatóan őszi időpontra halasztják. A kerékpártúrát idén 14. alkalommal rendezték volna meg. A résztvevők a nagyváradi Szent László térről indultak volna, és Bihar keresztesen a főtéren álló Szent László szobornál hajtottak volna fejet Árpádházi királyunk emléke előtt. A szervezők hangsúlyozták, hogy a döntést a résztvevők biztonsága indokolta, az új időpontról később adnak tájékoztatást. Elhalasztják tehát a most vasárnapra tervezett Nagyvárad-Bihar keresztes kerékpártúrát.

programajáróval érkeztem, pluszosok, június 27-én szombaton a Keresztény Egyház és a Magyarság Szent László királyra emlékezik. A jeles nap alkalmából a Szent László Egyesület rövid megemlékezést szervez Nagyváradon. Az ünnepséget 11 órától tartják a nagyváradi várban álló Szent László szobornál, ahol a résztvevők közösen hajtanak fejet a városalapító lovak király emléke előtt. A megemlékezés koszorúzással zárul. Minden érdeklődőt várnak, tehát nagy szeretettel június 27-én szombaton 11 órától a nagyváradi várban.

0: Ez volt a New Level Empire, Wolf Kati és Horváth Boldi hármasa, a Te Csak Így Vagy Jó, hello, hello, pluszosok, ezzel pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját. Hamarosan 9 óra, Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Maradjatok velünk, előtte viszont egy hasznos információ nektek, én déli 12 óráig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, 0359 17 22 22, ezen a számon hívhattok, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra, és mindeközben csekkolom a közösségi oldalainkat is, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. A következő órát pedig Kamal dalával indítjuk, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slimy papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászat eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilva lekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1731 közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a forró nyár, ma a nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is folytatódik a kánikula, hétvégén akár 38-39 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ugar, tehát az Ogorului utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. Az intézkedésre a vasútvonal korszerűsítési és villamosítási munkálatainak folytatása miatt van szükség. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A hatóságok pedig arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. Tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. A jelzőberendezés kikapcsolása átmeneti intézkedés, amely a vasúti infrastruktúra fejlesztését szolgáló munkálatok befejezéséig marad érvényben. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a péntek délelőtt, remélem kellemesen. 2026. június 26-a, ma a János és Pál nevezetű hallgatóinkat köszöntöm nagy szeretettel névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Jó magam, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Szó lesz arról itt a következő percekben, hogy a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. Hozom a részleteket, most viszont a legnagyobb slágereket, itt van Kamrad és az I Believe. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, főleg ebben a hőségben.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Pluszosok, a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén és amennyiben nagy a hűség. A hűsítőpontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek,

slágerek és helyi információk egy helyen itt, a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Nagyvárad önkormányzata június 28-áig várja a lakosok projekt javaslatait a részvételi költségvetés program keretében. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek közvetlenül dönthessenek 1,5 millió lej közpénz felhasználásáról. A városvezetés arra ösztönzi tehát a nagyváradiakat, hogy olyan ötleteket nyújtsanak be, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. A pályázatok több területet érinthetnek, például közterek, zöldövezetek és játszóterek fejlesztését, valamint a közlekedés, a városi környezet és a közösségi élet javítását. Florin Birta polgármester szerint a program lehetőséget ad arra, hogy a közösség elképzelései konkrét, megvalósuló projektekké váljanak. A benyújtott pályázatokat szakmai ellenőrzés után közönségszavazásra bocsátják, és a legtöbb támogatást elnyerő projekteket az önkormányzat valósítja meg. A projekteket tehát június 28-áig várják, az online szavazás július 13-ától október 18-áig tart majd, a végső szavazás és a nyilvános találkozók pedig október 19 és 21-e között történnek meg. A program célja a lakosság aktív bevonása a város fejlesztéséről szóló döntésekbe.

0: Ez volt Post Malone és Morgan Wallen kettőse, amivel fél időhöz érkeztünk itt na a péntek délelőtti plusz második órájában. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, sőt, mérkezem hozzátok időjárás jelentéssel is, közlekedési infókkal is. Mindenképp tartsatok velünk itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron! Divat, védelem, kényelem! Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának, vagy akár egy utazás a tengerpartra. Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek árés korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ár és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ár és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilva lekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a forró nyár, ma a nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is folytatódik a kánikula, hétvégén akár 38-39 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Közel 3 hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli utca és a Starovszky, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A péntek délelőtti plusz folytatásában itt van a Follow the Flow és a Szélcsend című daluk, előtte pedig Alex Hollandal a csendül fel. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek

Most a sok jó hírekkel érkeztem az éles diák számára, ugyanis átfogó felújításon és korszerűsítésen esik át az Élesdi Művelődési Ház. A munkálatok során megerősítik az épület szerkezetét, átalakítják a belső tereket, felújítják a színpadot és a műszaki berendezéseket, korszerűsítik a közmű és fűtési rendszereket, valamint hőszigeteléssel és napelemes rendszerrel javítják az épület energiahatékonyságát. Emellett akadálymentesítik a bejáratokat, elektromos emelőplatformot telepítenek, valamint új öltözőket, raktárakat és vizes blokkokat alakítanak ki. A kivitelezés várhatóan 24 hónapig tart majd. A beruházás során pedig Élesd egy modern, energiahatékony és a mai igényekhez igazodó kulturális központtal gazdagodik, amely alkalmas lesz előadások, koncertek, konferenciák, kiállítások, oktatási programok és közösségi események megszervezésére. Átfogó felújításon és korszerűsítésen esik át tehát az Élesdi Művelődési Ház. Yes. Come on! Hey, Martinez, you ready, girl?

Haló pluszosok, június 27-én, most szombaton 10 és 22 óra között a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum kertjében ismét megrendezik az Ötletnyomda program sorozat részeként a Bakelit lemezvásárt. Az eseményen Bihar, Arad és Kolozs megyéből érkező gyűjtők és kiállítók vesznek részt, akik rock, jazz, diszkó és klasszikus zenei lemezeket kínálnak, valamint lehetőséget biztosítanának a látogatókkal való beszélgetésre is. A szervezők szerint a Bakelit lemezek iránt újra növekvő érdeklődés tapasztalható. Az esemény a gyűjtők és a zenerajongók számára egyaránt találkozási lehetőséget kínál. Most szombaton tehát 10 és 22 óra között a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum kertjében Bakelit lemezvásárt szerveznek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Eltelik a péntek délelőtt, nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Mi zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Ez pedig azt jelenti, hogy átadom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a hírekkel. De még mielőtt ezt megteszem, ti jóha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én itt vagyok, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, és ha nem csak FM-en, hanem online is szívesen hallgatnátok a műsorainkat, akkor erre van lehetőségetek. Például a plusfm.ro weboldalunkon, de van mobilos alkalmazásunk is, ami már letölthető App Store-ról és Google Play áruházból is. Úgyhogy hajrá, hajrá, mi pedig a következő órát ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás perszil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon
7: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit. Áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció. Írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező viselet vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaőröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokallják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekari.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a forró nyár, ma a nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is folytatódik a kánikula, hétvégén akár 38-39 fokot is mérhetünk majd, csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungolói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 26-a péntek, a hét utolsó munkanapja. Hello, Nagyváradi a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig kísérlek el benneteket minden hétköznap délelőtt. Ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, most pedig folytatjuk. A következő 60 percben is érkezem hozzátok helyi és környékbeli infókkal, például azzal, hogy hová költöztetik a nagyváradi állatkertet, de szó lesz arról is, hogy kisajátítási határozatot adott ki a közúti beruházásokért felelős országos társaság. Szentjobb és Hagymátfalva területén összesen 106 magántulajdonban lévő ingatlant érint mindez. Maradjatok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, hello-hello pluszosok, mintegy 50 millió eurós szabadidőközpont építését tervezi Nagyvárad önkormányzata a Szent Márton községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőben. Ide költöztetnék ugyanis a jelenlegi nagyváradi állatkertet. Emellett kalandparkot, gyermeküdülőfalut és a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményeket is kialakítanának. A terveket Florin Birte nagyváradi és Krisztián Lázár váradszentmártoni polgármester ismertette. Birte elmondta, hogy a jelenlegi állatkert áthelyezése régóta napirenden van, részben azért, mert a területre új stadion építését tervezik. És azt is hangsúlyozta, hogy egy korszerű állatkert számára az erdős környezet a legmegfelelőbb. Kiemelte, hogy a projekt sikeréhez elengedhetetlen a szentmártoni polgármesteri hivatallal való együttműködés, és a beruházás turisztikai szempontból is jelentős lehet. Krisztián Leze szerint a fejlesztés a helyiek, a nagyváradiak és a Félixfürdőre érkező turisták számára egyaránt előnyös lesz. Bejelentette azt is, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből egy mintegy 300 férőhelyes parkolót építene a leendő komplexummal szemben. A tervek szerint a létesítmény könnyen megközelíthető lesz Nagyváradról, Szentmártonból és Félixfürdőről is közúton, a jövőben pedig a tervezett villamos vasútvonal is javíthatja az elérhetőségét. Az állatkert átköltöztetése egyben feltétele annak is, hogy a jelenlegi helyén megépülhessen a tervezett új stadion. A szentmártoni községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőbe költöztetik tehát a nagyváradi állatkertet.

Egy klassz helyi hírrel érkeztem. Pluszosok, ugyanis 4 intelligens kerékpártárulót helyezett üzembe Nagyvárad önkormányzata a város forgalmas pontjain. Az új létesítmények 2027 elejéig ingyenesen használhatók egy kísérleti program keretében, amelynek célja a rendszer működésének és a felhasználói szokásoknak a felmérése. A tárulók használatához egy mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A tárulókon elhelyezett QR kód beolvasásával a felhasználók gyorsan regisztrálhatnak, majd megnyithatják a parkolási munkamenetet. A 4 intelligens tároló az Alexandru Kazában utcán a Szováta híd környékén, a Bunyitai ligetben, tehát a Bratianu parkban, a vízvezeték, tehát az Olténiei utcai kereszteződés közelében, az egyetem közelében a Pece parton, és az Iszlászorúj utcában a sportcsarnok és a diákszállások közelében van kihelyezve. A tesztidőszak végén

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Rise with the Level, pedig fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz harmadik órájában, nagyváradiak környékbeliek. A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik a hírekkel és beszámol nekünk például arról, hogy hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjárműforgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Mindenképp maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Kihirdette az államfő. Évvégéig marad az alapélelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehénytejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 0,00-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilvalekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Alesso és Becky Hill kettőse érkezik a péntek délelőtti plusz folytatásában. Jó tatyú rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar

Szefem, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Kisajátítási határozatot adott ki a közúti beruházásokért felelős országos társaság a Hagymád falva térségében tervezett autópálya csomópont megépítéséhez. A beruházás az A3-as Észak-Erdélyi autópálya és az 1P-hez és országút találkozásánál valósul meg, a kisajátítás pedig Szentjobb és Hagymád falva területén összesen 106 magántulajdonban lévő ingatlant érint, közel 123 ezer négyzetméteren. A mezőgazdasági területek tulajdonosainak pedig összesen 277 ezer lej kártérítést fizetnek. A június 24-én kiadott kisajátítási határozat értelmében az érintett ingatlanok a román állam köztulajdonába kerülnek. A csomópont megépítését az indokolja, hogy jelenleg az A3-as autópálya és az 1P országút kereszteződésénél nincs lehetőség feljutni a strádára. Az új csomópont Hagymádfalvától északnyugatra, Nadántellektől északra épülne meg, javítva a térség közlekedési kapcsolatait és növelve a közúti biztonságot. Korábban Zagykó Jácint, Szentjobb polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a beruházás a községben csak kis területű szántóföldeket érint. Ugyanakkor az autópálya csomópont hosszú távon hozzájárult a település fejlődéséhez.

megjelent pluszosok a várat kulturális folyóirat júniusi száma, amely ezúttal is sokszínű irodalmi, művészeti és közéleti tartalommal jelentkezik. A lapszámot Sólyom Lajos grafikus művész alkotásai illusztrálják, akinek munkásságát két írás is felidézi. Egy kiállításról szóló visszatekintés, valamint egy személyes hangvételű in memoriam méltatás. Az irodalmi rovatban Frid Noémi Luisa készített interjút Lackfi János Kossuth és József Attila díjas költővel, aki a hitről, humorról, költői formákról és a közösségi média szerepéről is beszél. A vers és próza rovatban több ismert kortárs szerző, köztük Aknai Tibor, Balázs F. Attila, László György, Repkő Tőke Ágnes művei szerepelnek. A prózaversek és újraértelmezett mitológiai szövegek mellett személyes hangú írások is helyet kaptak. Az esszé és publicisztikai rovatban Bíró Éva megrendítő vallomás olvasható 8 év betegséggel való együttélésről, míg Majoros Enikő tárcája egy kocsárdi hajnal hangulatát idézi meg Dzsida Jenő emlékével. A történelmi és kulturális tanulmányok között Nagyvárad középkori múltjáról, egy helyi kereskedő család történetéről, valamint egy indiai útirajz első részéről is olvashatunk. A kulturális és kritikai rovatban színházi beszámolók, zenei kritikák, fotóriportok és helyet kaptak. A lapszámot pedig egy Picasso rejtvény zárja. A várat folyóirat több nagyváradi helyszínen is megvásárolható, köztük könyvesboltban, kulturális terekben és újságárusoknál. Előfizetési információ pedig e-mailben kérhető. Keressétek tehát a várat kulturális folyóirat júniusi számát.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a MEROPS drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A MEROPS egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légi célpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja, hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénkedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka a helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Többek között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Folytatódik a forró nyár, ma a nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is folytatódik a kánikula, hétvégén akár 38-39 fokot is mérhetünk majd, csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Közel három hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuló utca és a Staroveszki, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: És már folytatjuk, és a péntek délelőtt hello Nagyváradi a környékbeliek 11 óra múlt 3 perccel, a 89,6-on pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha van kérdésetek vagy információtok. Most pedig hozom is a legnagyobb slágerinket, kezdésnek például itt van David Gata és a One Republic közöse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nem tovább tanulni vágyók, a Partiumi Keresztény Egyetem július 13 és 22-e között várja a jelentkezőket alapképzéseikre és mesterképzéseikre. Az érdeklődők tandíjmentes és tandíjas helyekre egyaránt jelentkezhetnek, számos szak és szakirány közül választhatnak. A PKI családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló tanulási lehetőséget itt Nagyváradon. További információ a partium.ro weboldalon, a 0259 418 252-es telefonszámon, valamint a PKI Facebook, Instagram és TikTok felületein érhető el. A beiratkozás online vagy személyesen is elvégezhető az egyetem székhelyén, Nagyváradon, a Városháza utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább Nagyváradon, magyarul. Hajrá PKI! Beiratkozási időszak tehát július 13 és 22-e között zajlik.

buszosok a várható rendkívüli hőség miatt elhalasztják a vasárnapra tervezett Nagyvárad-Bihar keresztes kerékpártúrát. A Magyar Polgári Egyesület közlése szerint a június 28-ára kiadott harmadfokú hőségriadó miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az eseményt biztonsági okokból későbbi, várhatóan őszi időpontra halasztják. A kerékpártúrát idén 14. alkalommal rendezték volna meg. A résztvevők a nagyváradi Szent László térről indultak volna, és Bihar keresztesen a főtéren álló Szent László szobornál hajtottak volna fejet Árpádházi királyunk emléke előtt. A szervezők hangsúlyozták, hogy a döntést a résztvevők biztonsága indokolta, az új időpontról később adnak tájékoztatást. Elhalasztják tehát a most vasárnapra tervezett Nagyvárad-Bihar keresztes kerékpártúrát.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Magyar slágerrel folytatjuk a péntek délelőttöt. Már itt is van az Hairi Mafia és a Mellettem című daluk.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hősítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

0: nagyváradiak, környékbeliek. Sok szülő keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a gyermeke nem csak az iskolában, hanem azon kívül is fejlődhet. Egy olyan programról lesz most szó, amely az iskola mellett kínál izgalmas fejlődési lehetőségeket a kíváncsi gyermekeknek. A vonalban itt van Fugel Edina, akivel a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról kérdezem. Nagy szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntelek én is benneteket.
0: Mesélj nekünk, hogy mi is ez az MCC Fiatal Tehetség Programja, és mi a legfontosabb küldetése?
1: Az MCC Fiatal Tehetség Programja, mint ahogy a neve is mutatja, tehetséggondozással foglalkozik. Most már 6. éve fogjuk indítani a programot, és a jelenleg 4. végzett kisdiákok jelentkezését várjuk ebbe a programba. Tehát akik most laktak 4., szeptemberben kezdik az 5. évfolyamot, ők tudnak regisztrálni ebbe a tehetséggondozó programba.
0: Van-e bármilyen feltétel ezen kívül? Kik jelentkezhetnek a programba?
1: Ez az alapfeltétel, hogy szeptemberben kezdje az 5., és határidőn belül regisztráljanak. Ami határidő június 30, tehát még van egy néhány napunk, június 30-áig tudnak a fit.mcc.ro weboldalon jelentkezni.
0: Miben különbözik ez a FIT program a hagyományos iskolai oktatástól?
1: Igen, az alap elgondolása a FIT tehetséggondozó programnak, hogy élmény alapú tudással gyarapítsa a diákokat, hogy izgalmassá tegyük nekik a tanulást, és azokat a kis kíváncsi diákokat, akik nyitottak a világra, érdeklődnek, tudásszomjuk csillapíthatatlan, és sajnos a közoktatás nem tud mindig választ adni erre, akkor jövünk mi a képbe, és igyekszünk a trendi témákkal, aktuális témákkal és eszközökkel megmutatni nekik ezeket a lehetőségeket, ezeket a elmélyülni egy-egy szakterületbe. Azt szoktuk mondani, hogy mi ott kezdjük a tevékenységünket, ahol a közoktatás véget ér, és mi tulajdonképpen egy tudományos védasztalt kínálunk a kisdiákoknak, akiket 4 éven keresztül, ugye 5. bekerülnek a programba, 5. kezdetével, és 4 éven keresztül végig kísérjük, 8., ahogy elballagnak az iskolából, tőlünk is elballagnak, pontosabban átballaghatnak a középiskolás programba.
0: Hogyan látod egyébként, mik a visszajelzések, milyen szerepet tölt be a program a párciumi magyar közösség életében? És itt azt is megkérdezném egyébként, hogy hol működtök, mely városokban?
1: 7 városban van jelen a programunk erdélyszerte: Aradon, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön működtetjük a Fiatal Tehetség programot. Tulajdonképpen egy hiánypótló tevékenység, amelyre fantasztikus visszajelzéseket kapunk, úgy a szülőktől, mint a pedagógusoktól. Egyszerűen egy-egy helyzet elképzelhetetlen, ameddig meg nem éljük, és visszajeleznek a szülők, hogy bár úgy gondolták, hogy az ő gyermekük, teszem azt, humán beállítottságú, és mégis mi a bioszkalanddal, a robotikával olyan világot nyitottunk neki, amiben teljesen átformálódott, és elkezdte érdekelni a természettudományos terület is. Olyan visszajelzéseket kapunk a tanároktól, a pedagógusoktól, hogy az MCC-s diákok az iskolába is kézbe veszik a közösségük szervezését, csapatokat, csoportokat alakítanak, feladatokat vállalnak, bátorságot kapnak kiállni, bátorságot kapnak szervezni. Szóval a tevékenységünk és az a program, amit mi kínálunk a kisdiákoknak, az valahogy úgy az életre is kinyitja őket.
0: Szóval és tárgyi tudás mellett még személyiségfejlődésen is átesnek. Nagyon-nagyon jól.
1: Igen.
0: Tudnál nekünk mesélni, hogy milyen egy átlagos, fittes foglalkozás? Hogyan képzeljük ezt el?
1: Persze. 2 hetente kerülnek megszervezésre szombatonként a Fit Intenzív programnak a kurzusait. 9 órára megérkeznek a diákok, az oktatónk is addigra már előkészül az aznapi tevékenységgel, és egészen 4 óráig vannak velünk a központokban, ahol játékos foglalkozások, csapatfeladatok várják a diákokat, kapnak elméleti alapot is, és azt, amiről mesél az oktató, annak a 90%-át gyakorlatban is megtapasztalhatják. De az az alap elvárásunk az oktatókkal szemben, és őket képezzük is ebben, hogy tudjanak így megnyilvánulni, hogy nagyon gyakorlatias legyen, tapasztalattal tanuljanak a diákjaink, és minél érdekesebb módszerekkel, érdekesebb információkat adjanak át nekik. Hogy tényleg azt a kíváncsiságot, azt meg tudjuk őrizni, tovább tudjuk táplálni a diákjainkban. És azoknak a diákoknak, akiknek esetleg ez nem fér bele az életébe, vagy esetleg nem kerül be abba a 25-ös létszámba, akikkel tudjuk vállalni, nekik is kitaláltunk egy programot, Fit Club néven fut. Ez hétköznaponként, ugyancsak két hetente délutánonként kerül megszervezésre. Ez 3 órás foglalkozást jelent, és nagyon-nagyon-nagyon hasonló programokat, tematikákat szervezünk ezeknek a résztvevőknek is.
0: Nagyon tehát jó, hogy mindenkire gondoltok.
1: Igen, igen, tehát hogy két programot is biztosítunk az általános iskolás diákoknak, viszont akármelyikről is legyen szó, alapfeltétel, hogy határidőig regisztráljanak a programba.
0: Még
1: június
0: azt mondjuk
1: 30-ig regisztráljanak.
0: Igen. Még azt mondjuk el, hogy hol.
1: Igen, a fit.ncc.ro weboldalra, ha fellépnek a kedves szülők, akkor ott megtalálják a jelentkezési felületet, adatokat, néhány adatot kérünk be a szülőktől, illetve egy szülői ajánlást kell megfogalmazzanak, megírjanak a gyermekükről. És akkor ezzel bekerül a rendszerbe, figyeljenek, hogy kapnak-e visszajelzést, nehogy valahol beragadjon esetleg, úgyhogy legyenek figyelmesek, mert kell érkezzen egy válasz e-mail, hogy rögzítettük a jelentkezésüket, és aztán a kollégáim az idő előre haladtával jelentkezni fognak a részletekkel, mert hogy szeptemberben lesz egy kiválasztás, szeptember elején várhatóan, és a kiválasztás után pedig majd alakulnak ezek a kis csoportok, akikkel megkezdjük a foglalkozást. Városonként 25 diák az intenzív programba, és minden további érdeklődő pedig a Fit Klubba.
0: Nagyon szépen köszönjük neked, Edina. Az MCC Fiatal Tehetség programjáról Fugel Edinával beszélgetünk. A teljes beszélgetés pedig mindenképp visszahallgatható lesz majd a plusfm.ro weboldalon. Minden jót kívánunk, Edina.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót kívánok. Szervusztok.

0: A péntek délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek, hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én letészem már a lantot. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plus FM legnagyobb slágerei, délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám is becsatlakozik hozzátok, utána pedig berobog a zenevonat. További jó tattyú rádiózást kívánok nektek, és jó étvágyat az ebédhez, legyen csoda szép hétvégétek. Sziasztok, Szegedi Máriát hallottátok.
1: Itt a Plus FM. Reklám.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a dedemán kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 lejértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a kampanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a MEROPS drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A MEROPS egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légi célpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja, hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénkedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka. Helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Többek között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: on the road. Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kis Szántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kis Szántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: És most vissza a zenéhez.
8: Slágerek,
7: magyar kedvencek nagyváradon.
8: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a MEROPS drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A MEROPS egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légi célpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja, hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénkedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Többek között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kis Szántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kis Szántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: This is Mambo number 5.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit. Áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napirendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaőröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokallják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekári.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlagjövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Plusz. Plusz. FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
3: A következő percekben egy olyan változásról beszélünk, amely gyakorlatilag minden családot érinthet, ahol iskolás gyermek van, hiszen jelentős módosítások lépnek életbe a romániai oktatási rendszerben. Megjelent a 2026-os új országos alaptantervi keret, amely többek között a diákok értékelésének módját is átalakítja. A cél az, hogy az osztályozás egységesebb és átláthatóbb legyen az ország minden iskolájában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanárok a jövőben nem kizárólag a saját értékelési szempontjaik alapján adhatják a jegyeket, hanem országosan meghatározott értékelési sztenderdekhez kell igazodniuk. Más szóval, ugyanazért a teljesítményért elvileg ugyanaz az értékelés jár majd, függetlenül attól, hogy az ország melyik iskolájában tanul a diák.
2: Érdekes, kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert hát ugye azt azért nehéz általánosítani, hogy van egy adott tananyag, arra feltesz a tanár kérdéseket, és hogy most mi lesz a standard, hogy hány szóban válaszol a gyerek arra az adott kérdés a felelés során, vagy hogy mi alapján fogják ezeket a standardeket meghatározni?
3: Hát elképzelni se tudom, és nem is értem a logikáját, hogy erre miért van szükség, mert ugye gyerek és gyerek közt is hatalmas különbség van.
2: Hogy
3: nem? Tehát, hogy ami az egyik gyereknél mondjuk egy elvárt követelmény, annak a felét a másik gyerek lehet, hogy jó, ha meg tudja ugrani, mert hogy ő nem olyan képességű mondjuk.
2: Igen.
3: És ugye osztályon belül is nagyon változó a gyerekeknek az összetétele, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy az egyik osztályban csak gyengébb tanulók vannak,
2: igen,
3: a másik osztályban meg csak erősebbek, tehát hogy én nem látom nagyon a lojalitást ebben az egész történetben.
2: Na, igen, igen, ez pont nagyon jól megfogalmaztad, ez a lojalitás az, ami egyszerűen számomra

0: új értékelési rendszer alkalmazása. Mondjuk azért erre is kíváncsi vagyok, hogy a tanfelügyelőségnek lesznek küldöttei, akik beülnek, például egy szóbeli vizsgáztatásra, amikor például felkérdezik a gyerekeket.
1: Majd lehet, hogy csak is sima tanórára is. Uh-huh. Ugye, annak idején, mikor én gyerek voltam, jártak így a tanfelügyelőségtől.
0: Tényleg?
1: Aha, beültek egy órára, és akkor figyelték. Nyilván akkor nem a gyerekeket mérték, hát
0: igen, hanem
1: inkább
0: a
1: tanárt. Igen,
0: mondjuk őt, én csak arra emlékszem, hogy ilyen 1-4-ben, tehát hogy ilyen nagyon alap általános suliban volt ilyen megfigyelés, én már későbbiekben nem legalábbis nem emlékszem rá, hogy lett volna.
1: Lehet, csak nem vettél már róla, tudom.
0: Hát lehet.
1: Észre sem vetted, hogy ott volt.
0: Igen.
1: Beolvadt az osztályba.
0: Be, abszolút.
1: Ja, de figyelj, továbbra sem érdem egyébként. Tehát ugye az a lényeg, hogy vannak a... Tehát itt is azért arról szól valahol a magyarázat, hogy ugye szeretnék, hogyha az adott diáknak ugye az ő sajátossága, amiben ő jobb, azt hoznák ki belőle, de hogyha standardekre akarják ezt le alacsonyítani valahol, mert ugye mert azt, hogyha most egységesítesz, akkor valahol tényleg az lesz, hogy akik kitűnnének,
0: ugyanazt a azokat... tudást várod el mindenkitől.
1: Igen. Hogy továbbra sem értem a magyarázatot, amit
0: és
1: ők hoztak.
0: Az azért nagyon durva, hogy aki nem tartja ezt be, az fegyelmi eljárásban részesülhet. Tehát, hogy büntető jogi következménye van annak, hogyha egy pedagógus nem
1: ezek szerint
0: a standardek szerint értékeli a diákokat. Ez azért nagyon, nagyon durva. Tehát, hogy nem tudom, itt azért picit már ilyen bizalmi kérdés is ez, hogy annyira nem bízunk meg a pedagógusainkban, hogy ők képesek önállóan eldönteni, hogy hogyan és miként kell egy gyereket értékelni, amikor felel. Nem?
1: Igen, ez is olyan, mintha uniformizálni akarnak egyébként, hogy a tanárok is, hogy egyféleképpen gondolkodjanak, tanítsanak, kommunikáljanak, mindent egységesíteni.
0: Mindenki álljon be a sorba.
1: Hát, tulajdonképpen igen. És ez azért...
0: Szomorú. Szerintem elkeserítő.
1: Igen.
0: És tényleg emiatt elsősorban én úgy látom, hogy a gyerekek nem egyformák, és nem lehet ugyanazt a tudást elvárni mindenkitől. Mert ugye most vagy nagyon lebutítjuk, teszem azt, hogy minden gyerek megugorja azt a minimum követelményt, és akkor a nagyobb tudásúak, vagy az ügyesebbek, mondjuk így, azok nem fognak tudni kitűnni. Vagy nem is tudom, hogy más megoldása, hogy lehet ennek a dolognak.
1: De kérdezzük meg a hallgatókat, hogy ők mit gondolnak erről, mi a véleményetek a témában, mi továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Plusz. Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjánál Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
3: Ha a szívünkre tesszük a kezünket, azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha megfájdul a fejünk, a hátunk vagy éppen a torkunk, nem fordulunk rögtön az orvoshoz.
2: Így van.
3: Szinte biztos voltam benne, hogy megerősíted. Egy friss felmérés szintén ugyanezt támasztja alá.
2: Na tessék.
3: Ugyanis a legtöbben inkább a házi praktikákat vagy a gyógyszeres dobozt választják megoldásnak, és a kutatásból az is kiderül, hogy 10-ből 7 ember először otthon próbálja kezelni a panaszait, és mindössze minden 8. kér azonnal időpontot orvoshoz, amikor megjelennek az első tünetek.
2: Igen, ez végül is nem tudom egyébként, hogy általánosságban mi van az emberek döntése mögött ebben a kérdésben, de a sajátomról be tudok számolni.
3: Na halljuk.
2: Egyszerűen én.
3: Igen.
2: Amellett, hogy nem szeretek orvoshoz járni, mert nem az a környezet, amiben komfortosan érezném magam.
3: Igen.
2: Mellette sajnálom rá az időt. Tök őszintén. Hogy oda menni, várni, és persze lehetne azt, hogy most akkor időpontot kérjek, de akkor, amikor beteg vagy, akkor nem feltétlenül akarsz, amikor annyira beteg vagy, hogy kellene menni orvoshoz, akkor nyilván az nem egy kellemes dolog, hogy még időpontra kell várnod. Amikor meg nem vagy annyira beteg, akkor meg én úgy vagyok, hogy megoldom, inkább magam próbálom valahogy. Egyszerűen sajnálom rá tényleg az időt, akkor most elmenni, és akkor ott várni, meg...
3: No, nem, hát a szakemberek szerint na, más oka van.
2: Na tessék.
3: Nem ez. De ez is jó indok, abszolút elfogadom.
2: Oké.
3: A szakemberek szerint az az oka, hogy sok beteg nem igazán érti a diagnózist, vagy az orvosi magyarázatokat, amiket kap ugye egy-egy ilyen orvoslátogatás alkalmával. A felmérés alapján a romániai lakosság közel 3/4 érzi úgy, hogy nehezen tudja értelmezni az orvostól kapott információkat, ez pedig oda vezethet, hogy a kezelési javaslatokat sem mindig követik pontosan. Ilyenkor ugye felértékelődik a gyógyszerészek szerepe is, hiszen sokan először a patikában kérnek tanácsot, amikor ugye elmennek kiváltani a gyógyszereiket. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az öngyógyításnak megvannak a maga veszélyei, tehát csak óvatosan maradjunk otthon, hogyha problémáink vannak, mert ugyebár számos gyógyszer recept nélkül is megvásárolható, de ezek használatánál is fontos betartani az ajánlott adagolást. Tehát például hozzáteszem, én ismerek olyanokat, akik a gyorsabb gyógyulás reményében mondjuk dupla adag megfázás csillapítót, vagy megfázás gyógyszert vesznek be.
2: Ezt nem alkalmaztam soha így. Mert mindig azt betartottam. Általában rá van írva a dobozra, mert egyszer, amikor kiváltottam a gyógyszert, akkor ráírta azért a gyógyszerész, hogy milyen adagolásban kell szedni, és azt azért betartom. Viszont az kétségtelen, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, amiket így vén nélkül kapsz, azokban meg hát nem minden esetben van ugye neked meghatározva, hogy milyen adagolásban kell szedni, mert amikor csak kérsz egy, nem az orvos írja föl, és nem úgy váltott ki receptre, akkor maximum megkérheted a gyógyszerészt, ugye?
3: Mondjuk nálunk mondják. Nálunk szokták
2: igen,
3: mondani is tartva.
2: Hát én nekem mondhatják.
3: Igen. De én még nem tapasztaltam azt, hogy ha kiváltottam valamit, akkor így startból ne írták volna rá, hogy 3x1 mondjuk.
2: Igen.
3: Vagy
2: igen,
3: valami
2: igen,
3: ilyesmi. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy van ilyen is, hogy nem, nincs a tájékoztatón feltüntetve. Igazából ezt még nem láttam. Tehát, hogy én valahogy így mindig el lettem igazítva, amikor vény nélküli gyógyszert vásároltam.
2: Egyébként lehet, hogy nálunk is ez a helyzet, mert nagyon gyógyszert se szoktam menni.
3: Na tessék, kiderül, hogy nem is saját tapasztalat, csak feltételezed.
2: Van. Igen, egyébként van például nálam elő szokott fordulni viszonylag gyakran, hogy van ilyen fogénygyulladásom, mert hogy érzékeny vagyok húzatra, klímára, mindenféle ilyen dologra. Gyerekkoromban nagyon sokszor felszúrták a fülemet, szóval az ilyen üregi problémák azok nálam általánosak, és most az utóbbi időben inkább itt az ingyen köré összpontosulnak ezek a gyulladások, és akkor várni szoktam mindig egy-két napot, hogy úgy magától elkezdjen rendeződni a dolog, mert hogy egyébként tényleg az van, hogy ez egy esetek nagy többségében ugye az immunrendszerem ezt leküzdi.
3: De gyulladás csökkentőt se veszel?
2: Nem, olyan, még nem.
3: És ha fáj, akkor sem?
2: Ritkán szokott annyira fájni, hogy most ne tudnám elviselni.
3: Rajtad múlna a gyógyszeripar. léte. Hát, akkor.
2: Csomagolhatnának, az biztos. Rólót lehúzhatnák egész nyugodtan.
3: Jó, egyébként én is az a típus vagyok, hogy azért egy-két napot általában szoktam várni. Uh-huh. Ha csak nem érzem azt, hogy nagyon rosszul vagyok, vagy nagyon fáj valami.
2: Persze.
3: Akkor azért... annál hipohanderebb vagyok, mint sem, hogy kivárjam azt, hogy elmúlik-e magától. De igen, mondjuk, ha egy mezei megfázásról van szó, vagy egy fejfájásról, vagy tényleg ilyen enyhébb dologról, akkor szerintem ezért az emberek többsége érthető, hogy így gondolkodik.
2: Igen, abszolút. Én meg tudom őket érteni, az egészen biztos. De kíváncsi lennék arra, hogy nektek mi a véleményetek róla, kedves hallgatók. Mi továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű csúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilva lekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No kérem szépen, pénteken, június 26-án köszöntelek benneteket, üdv a fedélzeten, dübörög a nyár, és ezzel együtt a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és már is tartol a sláger plusz első felvonása, hiszen itt az idő, a következő 4 óra műsorvezető házigazdája Kessérű Tomi, én hűtelek benneteket természetesen a fontos helyi hírekkel és az aktualitásokkal, a legjobb zenékkel és minden órában egy témával, egy érdekességgel, egy színes hírrel. Mit szólnátok hozzá, hogyha az orvos receptre írná fel nektek a nyaralást? Hát kérem szépen, ilyen is volt, régen például így kezelték a kiégést, ezzel is foglalkozunk majd az óra második felében, én pedig receptre írom fel nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

No, rögtön egy fontos információ itt a Sláger Plusz első órájában. A vasárnapra meghirdetett Nagyvárad Bihar keresztes kerékpártúrát a várható rendkívüli hőség miatt elhalasztják a szervezők. A Magyar Polgári Egyesület közlése szerint a június 28-ára kiadott harmadfokú hőségriadó miatt a rendezvényt egy későbbi, várhatóan őszi időpontban tartják majd meg. A kerékpártúrát idén immár 14. alkalommal szervezték volna meg. A résztvevők a nagyváradi Szent László térről indultak volna Bihar keresztesre, ahol a főtéren álló Szent László szobornál hajtottak volna fejet Árpádházi királyunk emléke előtt. A szervezők a résztvevők biztonsága érdekében döntöttek a halasztás mellett, az új időpontról később adnak tájékoztatást. Köszönöm szépen a megértéseteket, hát nyilván az egészségünk védelme a legfontosabb ebben a nagy hőségben. Ha lesz új időpont, természetesen mi is hozzuk majd nektek itt a Sláger Pluszban. Úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Annál is inkább, hiszen most pedig pörögnek a hűsítő slágerek és magyar kedvencek.

0: 92-es Sláger Pluszban rendeljünk gyorsan kaját, mit szóltok hozzá? Na jó, csak vicceltem, de egyébként erről lesz szó a folytatásban. Hát az online ételrendelés néhány éve alatt a mindennapok részévé vált Romániában is. A futárok pedig ma már nem csak pizzát vagy gyors ételt, hanem komplett ebédeket, meleg ételeket, cukrászati termékeket és más romlandó árut szállítanak ki nap mint nap. A piac növekedése most odáig vezethet, hogy az ételkiszállítás külön foglalkozásként jelenik meg a romániai foglalkozások hivatalos jegyzékében. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság a héten bejelentette, hogy folytatja azokat a lépéseket, amelyek az ételfutár foglalkozás önálló elismerését célozzák a romániai foglalkozások osztályozásában. A hatóság közlése szerint ismét benyújtotta az ehhez szükséges dokumentációt. A kezdeményezés hátterében egy gyorsan bővülő gazdasági szektor áll. Az elmúlt években jelentősen nőtt azoknak a fogyasztóknak a száma, akik mobil alkalmazásokon keresztül rendelnek ételt, így az ételkiszállítás külön iparággá fejlődött. A nagy platformok futárai ma már számos városban a vendéglátás mindennapi működésének nélkülözhetetlen szereplői, miközben a szektorban dolgozók száma is folyamatosan emelkedik. Úgyhogy jó munkát kívánok a futároknak, nektek pedig jó étvágyat esetleg, ha most esztek, mellé pedig már is érkeznek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, itt az első órában járunk, kérem szépen, és a mai napon a nyár lesz a főszerepben. Hát nem is olyan sokára majd hozok nektek egy hírt azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelték régen a mentális kiégést. Képzeljétek el, receptre írták fel a mediterrán nyaralást. Jövök a részletekkel, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.
5: In here.

A mai Sláger Pluszban a nyár és a nyaralás lesz a főszerepben. Hát ahogyan az óra elején is kérdeztem tőletek, mit szólnátok hozzá, hogyha az orvos hát gyógyszerként írná fel terápia jelleggel a nyaralást. Sokan azt gondolják, hogy a kiégés a modern kor betegsége, pedig az egyik magazin által szemlézett történeti áttekintés szerint már a viktoriánus korban is komoly problémának számított. Akkoriban overworknek, vagyis túlterheltségnek nevezték, és az iparosodás, a gyorsuló élet, valamint a teljesítménykényszer miatt hát egyre többen kerültek kimerült állapotba. A korszak orvosai különös megoldást találtak ki és kínáltak. Receptre írták fel a mediterrán pihenést. A tehetősebbeknek azt javasolták, hogy ne otthon próbáljanak regenerálódni, hanem utazzanak a francia riviérára, elsősorban Mentonban, ahol a napfény, a tiszta levegő és a lassabb életmód segíthet visszanyerni az erőt. A kor egyik legismertebb orvosa azt állította, a megfelelő klíma gyógyító hatású, és akár a tuberkulózis vagy a kimerültség tüneteit is enyhítheti. A mediterrán klímaterápia annyira népszerű lett, hogy Mentonban külön angol negyed alakult ki, tele olyan betegekkel és művészekkel, akik a nyugalmat és a gyógyulást keresték. A kor orvosai szerint a felépüléshez nem néhány nap, hanem 3 teljes tél kellett, vagyis hosszú, tudatos lassítás. Érdekes mindenképpen, megmondom őszintén, az ember úgy el tudná viselni egyébként, nem, hogyha mondjuk az orvos felírna nekünk, vagy 3 hetet a tengerparton. Hát én slágereket és magyar kedvenceket írok fel nektek, ezek is nagyon sokat segíthetnek ezekben a meleg napokban, amikor hát a hőség az őrületbe kerget bennünket, ilyenkor azért jól esik meghallgatni azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk, úgyhogy én ezzel védelek benneteket a nagy

Pénteken a Sláger Plusz első óráját zárjuk, és ne feledjétek, ma is és holnap is jön Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija, a Party Plusz. Ugye 21 órától 23 óráig a lemezjátszók mögött jó magam DJ diszkóza mindkét napon. Az első órában a top slágerekkel, a mainstream kedvencekkel, a második órában pedig az elmúlt 20-30 év legnagyobb dance és klub himnuszaival, a klasszik robot kibővített verziójával és változatával. Úgyhogy várlak benneteket a leghűsítőbb slágerekkel, bulizunk együtt pénteken és szombaton is a Party Pluszban. A folytatásban érkeznek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul a következő óra. No!

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
4: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a MEROPS drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A MEROPS egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légi célpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja, hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénykedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka. Helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Többek között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 36, éjjel pedig 21-22 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős. A hétvégén folytatódik a kánikula.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
5: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéru Sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Illetve ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken. Tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Itt a nyár hivatalos adójában a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában pénteken, ugye ez a jó hír, hiszen előttünk a hétvége, úgyhogy kedves melós társak, kitartást kívánok nektek. Június 26-a egyébként a pontos dátum, én pedig Kessérünk Tomi vagyok. Már is folytatódik a Sláger Plusz, a második órába kezdünk bele. Hát a hőség nem csak bennünket visel meg, hanem a növényeket is, például a fákat is. Ebben az órában majd arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan védhetjük meg őket ebben a nagy melegben. Aztán természetesen hozom nektek a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a hűsítő, üdítő slágereket. Indítom az órát!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kilences Lager plusz második órájában a nyaralni indulókhoz is szólnék. Ugyanis a román tengerpartra, Bulgáriába vagy Görögországba induló autósok számára jó hír, hogy megszűnt egy gyakori torlódásokat okozó akadály az Olcsorosban. Június 25-től ismét mindkét irányban megindult a forgalom a DN7-es országút Rő-Bádulúj hídján, ahol az elmúlt hetekben felújítási munkálatok miatt korlátozások nehezítették a közlekedést. Az Olcsoros egyik forgalmas útszakaszán június elején kezdődtek meg a munkálatok, amelyek során a viadukt dilatációs szerkezeteit cserélték ki. A beavatkozás idején a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítással haladt, ami ugye különösen a hétvégéken és a nagyobb forgalmú időszakokban hosszú várakozásokat és autósorokat eredményezett. Most már viszont szabad az út, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek, és nem utolsó sorban nagyon szuper nyarat itt a Plusz FM-en is.

0: továbbra is slágerek és magyar kedvencek, és fontos infók, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz, és kérném szépen ismét a figyelmeteket, helyből hozok egy hírt. Próbaterhelésen bizonyított az új Püspöki úti vasúti híd. Egy 80 tonnás tehervonat haladt keresztül, illetve állt meg körülbelül 15 percig június 24-én szerdán délben a Püspöki úton épült új vasúti hídon. Az építmény ellenőrzése körülbelül fél órát vett igénybe, miközben a kivitelező cég alkalmazottjai, amely a Kolozsvár és a magyar-román határszakasz közötti vasúti összeköttetés villamosításáért felel, leállították a híd alatt a gyalogos és gépjármű forgalmat. A mozdonyból és 5 vagonból álló szerelvény a nagyváradi állomás felől érkezett, és a híd kiállta a próbát. Érdekes egyébként, hogy bár a polgármesteri hivatal műszaki szakbizottsága már hétfőn döntést hozott erről, sokan nem értesültek a forgalom elterelésről, és ezért több sofőr is elégedetlenségének adott hangot a művelet miatt. Mondjuk mi többször is elmondtuk, úgyhogy ti biztosan nem voltatok köztük, és nem voltatok azok között, akik nem jól tájékozottak. Ezért is érdemes hallgatni a Plusz FM-et.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a nyár hivatalos rádiója, a Plusz FM, és benne a Sláger Plusz második órája. És nem sokára ismét a hőség lesz a főszerepben, hiszen arról fogunk majd beszélgetni, hogy a nagy meleg nem csak bennünket, az embereket vagy az állatokat viseli meg, hanem a növényeket, akár a fákat is. És hogy mit tehetünk, hogy hogyan védhetjük meg őket a hőségben, ezzel kapcsolatban is hozok nektek egy hírt ebben az órában. Tartsatok velem, várok mindenkit nagyon sok szeretettel!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a

Szerintem azt megállapíthatjuk, hogy idén nyáron azért eléggé berobbant a nyár, és hát forró napokat élünk át, és ez nem csak bennünket visel meg embereket, illetve az állatokat, hanem még akár a növényeket is természetesen. A tartós hőség rájuk is hatással lehet. Például az 5 évnél fiatalabb ültetéseknél a gyökérzet még nem elég mi ahhoz, hogy átvészeljék a 35-40 fokos napokat a fák. Egyre több helyen és egyre több országban indítanak önkéntes öntözési programokat, amelyekhez bárki csatlakozhat. A szakemberek szerint egy fiatal fának alkalmanként körülbelül 50 liter vízre van szüksége ahhoz, hogy túlélje a hőhullámokat. Sok városban már applikációk vagy online térképek segítik a lakókat Európában. Ezek megmutatják, hogy melyik fa mennyire szomjas, hol van vízvételi lehetőség, és hogy milyen fajta növényről van szó. A jelölések általában színekkel működnek. A sárga azt jelzi, hogy jól jönne egy kis víz, a piros pedig azt, hogy a fa kritikusan szomjas. A közösségi locsolások egyre népszerűbbek. Lakótelepeken, parkokban és újonnan ültetett fasoroknál rendszeresen szerveznek közös öntözést Európában. Sok helyen már országos szintű kezdeményezéssé nőtte ki magát a program. Több ezer fa kap így rendszeres segítséget. A lényeg egyébként, hogy a fiatal fák a hőségben nem bírják egyedül. Egy kanna víz, néhány perc odafigyelés, és sokkal élhetőbb marad a környezetünk. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a közösségi locsolást egyébként, ezt akár mi is átvehetnénk itt Nagyváradon. Ti meg már is átveszitek tőlem az üdítő és frissítő dalokat itt a Plusz FM-en. Figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

0: kezdjük a hétvégét itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Közben pedig zárjuk a Sláger Pluszt, a második óra is véget ért június 26-án pénteken. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Fogadjátok sok szeretettel, aztán természetesen jövök vissza, és indítom a harmadik órát méghozzá egy újabb nagy kedvenccel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit, áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napirendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaőröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokallják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekári.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 36, éjjel pedig 21-22 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős. A hétvégén folytatódik a kánikula.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányunként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Gyorge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsusi Jánó irányában Onestilor 15B, Onestilor körforgalom, Bárkőlőn és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Bárkőlőn 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Az egyik jó hír, hogy péntek van végre valahára itt a hétvége a nyakunkon, 2026. június 26-a. A másik jó hír pedig, hogy folytatódik a Sláger Plusz, ez már egyébként a harmadik óra. A mikrofonnál a légkondicionált stúdióban Kessérű Tomi vár benneteket. Ebben a nagy melegben, ebben a nagy hőségben ne felejtsétek el a megfelelő folyadékfogyasztást, igyatok vizet minél többet. Ha pedig strandra mentek, akkor jó pancsolást kívánok nektek, de azért legyetek óvatosak, ebben az órában megnézzük majd ugyanis, hogy milyen fertőzéseket kaphatunk el esetlegesen a strandon, és hogy hogyan lehet ezek ellen védekezni. Jönnek a hasznos tippek és a tanácsok nyárra, meg persze a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Sláger plusz harmadik órájában kérném szépen a figyelmeteket, ugyanis június 27-én holnap szombaton a Keresztény Egyház és a Magyarság Szent László királyra emlékezik. A jeles nap alkalmából a Szent László Egyesület rövid megemlékezést szervez Nagyváradon. Az ünnepséget délelőtt 11 órától tartják a nagyváradi várban álló Szent László szobornál, ahol a résztvevők közösen hajtanak fejet a város alapító lovak király emléke előtt. A megemlékezés koszorúzással zárul, az érdeklődőket pedig nagyon sok szeretettel várják. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Jó!

0: Dübörög a nyár, és dübörög a Plusz FM-en a Sláger Plusz, a legjobb zenékkel és továbbra is helyben járó rovattal. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a Bajor Andor utca korszerűsítési munkálatai az utolsó szakaszba érkeztek. Június 23-án hétfőn leterítették az úttest kopó rétegét. A mintegy 600 méter hosszú utca felújításának célja, hogy a korábban kiépítetlen útszakaszt a mai közlekedési és közmű infrastrukturális elvárásoknak megfelelő városi úttá alakítsák. A beruházás keretében aszfaltozzák az úttestet és a járdákat, kialakítják az ingatlanokhoz vezető bejáratokat, kiépítik a csapadékvízzel vezető rendszert, zöldövezeteket alakítanak ki, valamint ledégős közvilágítási oszlopokat szerelnek fel. A projekt része a Soar Eloy Park felé vezető bekötőút korszerűsítése is. A közlemény emlékeztet arra, hogy ez a munkálat része annak a programnak, amelynek célja Nagyvárad lakó negyedeinek infrastruktúra fejlesztése és a lakóövezetek jobb megközelíthetőségének biztosítása.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore! Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: És most vissza a zenéhez.
0: És kérem szépen, már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk. Irány a strand, majdnem is olyan sokára, de azért óvatosnak kell lennünk, hiszen akár könnyen fertőzéseket is elkaphatunk. Hogy hogyan védekezhetünk, és hogy mit kell tenni a megelőzéssel kapcsolatban, hát ezügyben is hozok majd nektek egy hírt az óra második felében. Most viszont jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Még mindig a nyár a főszerepben, ha mai Sláger Pluszban itt a harmadik órában is, kérem szépen. Hát az egyik magazin összefoglalója szerint a nyári strandolás nem csak felfrissülést, hanem néhány tipikus fertőzés kockázatát is magával hozza. Erről lesz szó a folytatásban. A meleg párás környezet és a zsúfoltság ugyanis kedvez a kórokozóknak. A leggyakoribb problémák közé tartozik ugye a gombás fertőzés, amely a vizes, meleg öltözőkben és zuhanyzókban terjed a legkönnyebben. Gyakori a húgyúti fertőzés, főleg akkor, ha valaki sokáig marad nedves fürdőruhában. A cikk ezen kívül kiemeli a kötőhártya gyulladást is, amelyet a nem megfelelően kezelt medencevíz vagy a közös törölközők használata okozhat. A szakértők szerint a megelőzés egyébként egyszerű: papucs viselése, saját törölköző használata, a fürdőruha mielőbbi lecserélése, valamint a szem és a bőr védelme. A jól karbantartott medencékben kisebb a kockázat, de a zsúfolt strandokon hát mindig érdemes óvatosnak lenni. Egy a lényeg, a strand nagyon jó, a fertőzés viszont nem. Úgyhogy egy kis odafigyeléssel a nyár gondtalan marad. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, nyugodtan pancsoljatok, hűsöljetek, közben pedig hallgassátok a Plusz FM-et és a Sláger Plusz természetesen.

0: hétvége váró sláger plusz harmadik órája ér véget ebben a pillanatban itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és a nyár hivatalos adójában. A folytatásban pedig Ábrahám Miklós kollégám veszi át tőlem a szót, a mikrofont, a stúdiót. Ropogós információk, friss aktualitások jönnek a hírek pillanatokon belül. Aztán a hírek után jövök vissza, és tartol a negyedik felvonás. Már is mutatom, hogy mivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek árés korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ár és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatája június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ár és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjás sajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilva lekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinnaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 36, éjjel pedig 21-22 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős. A hétvégén folytatódik a kánikula.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyarországi út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarországi út és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ebben a pillanatban startol a Sláger Plusz negyedik órája, most már tényleg nagyon kevés időnk van hátra a hétvégéig, úgyhogy a legjobbakat kívánom nektek, és jó rádiózást továbbra is természetesen a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. június 26-án a mikrofonnál Kessérű Tomi. Ebben az órában is van még miről beszélni, jönnek folyamatosan helyi infók, aktualitások. Az óra második felében pedig egy újabb téma, ami még mindig a nyárhoz kapcsolódik, ugyanis álhírek terjednek a barnulásról, és majd elmondom, hogy mire figyelmeztetnek ezzel kapcsolatban a szakértők. Vigyázzatok magatokra, legyetek óvatosak, hiszen az UV-sugárzás ezekben a napokban extrém erős, úgyhogy hát dél és 3 óra között nem igazán ajánlatos a napon tartózkodni. Ami viszont fontos, hogy a Plusz FM-et érdemes hallgatni, hiszen egy biztos, hogy mi hozzuk nektek a legnagyobb nyári kedvenceket. Erre itt a bizonyíték.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

No, már a Sláger Plusz negyedik utolsó órájában vagyunk. A tartós hőség miatt Nagyváradon, ne feledjétek, már a hétvégén üzembe helyezték a kánikula idejére kialakított hűsítő konténereket. A légkondicionált első segélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A négy hűsítő pont a város legforgalmasabb részein működik, a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebel piacnál és a Rogérius piacnál. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. Hát szerintem ez most így lesz. A konténerekben amellett, hogy a lakosok légkondicionált környezetben pihenhetnek meg, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint székek, asztalok és egészségügyi ágyak is rendelkezésre állnak. A helyszíneken a Szociális Igazgatóság egészségügyi személyzete teljesít szolgálatot, akik szükség esetén első segélyt nyújtanak, illetve sürgős esetben szakszerű orvosi segítséget kérnek. Ez mindenképpen megnyugtat. Ti pedig vigyázzatok magatokra ebben a nagy kánikulában. Hallgassátok a Plusz FM-et, nálunk pörögnek a hűsítő kedvencek természetesen.

0: méhészettel kapcsolatban is hozok egy hírt itt a Sláger Plusz negyedik órájában, ugyanis július 31-ig nyújthatják be a méhészek és a méhészeti ágazat szakmai szervezetei a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél a 2023-2027-es stratégiai terv keretében finanszírozott beavatkozásokra. Erről ne feledkezzetek meg. A tájékoztatás szerint az idei évben összesen 12,163 millió euró áll rendelkezésre a méhészeti ágazat támogatására. Az összeg fele uniós forrásból, fele pedig a román állami költségvetésből származik. A támogatási kérelmeket egyetlen alkalommal lehet benyújtani, bármely megyei ápia kirendeltségen, függetlenül attól, hogy a kérelmező méhészete több településen vagy megyében működik. A jogosult költségeket 2026. január 1-én és a kérelem benyújtásának időpontja között lehet elszámolni. Az ügynökség közölte, hogy a 2026-os kifizetéseknél az alkalmazott árfolyam 5,968 lej per euró lesz. A támogatásokat az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lezárása után utalják ki. Az ügynökség honlapján egyébként közzétette a pályázati útmutatót, a szükséges nyomtatványokat, valamint a támogatások igényléséhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat is. A határidő pedig július 31-e.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz negyedik órájában irány napozni, de azért legyünk óvatosak, hiszen a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy álhírek terjednek a barnulással kapcsolatban az interneten, a közösségi platformokon. Hogy mire kell odafigyelni, azt is elmondom nem is olyan sokára, most viszont jönnek a jó zenék.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váraton.
1: No, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

nyár a főszerepben a mai Sláger Pluszban itt a Plusz FM-en június 26-án pénteken, de hát nyilván ez nem véletlen, hiszen benne csücsülünk az évszakban egészen nyakig. Az egyik magazin cikke szerint pedig egyre több online tévhit terjed a barnulással és a napozással kapcsolatban, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek. A Magyar Dermatológiai Társulat arra figyelmeztet, sokan hiszik el, hogy bizonyos trükkök gyorsabb és egészségesebb barnulást ígérnek, miközben valójában növelik a bőrrák kockázatát. A leggyakoribb álhírek közé tartozik, hogy az olajos testápolók vagy a házi praktikák megvédik a bőrt, valójában éppen ellenkezőleg felerősítik az UV-sugárzás hatását. Ugyanígy tévhit, hogy a szolárium alapozó barnulást adna a nyárra. Szakértők szerint ez csak további UV-terhelés, ami súlyosan károsíthatja a bőrünket. A társulat hangsúlyozza, a biztonságos napozás alapja a fényvédőkrém, a déli órák kerülése és a megfelelő ruházat. A bőrgyógyászok szerint a barnulás valójában a bőr védekező reakciója, nem pedig az egészség jele. A lényeg egyébként a netes barnulási tippek között sok a veszélyes félrevezetés. A bőrünk hosszú távú egészsége sokkal fontosabb, mint a gyors szín. Hát leginkább ugye a TikTokon lehet ilyen jó tanácsokkal, tippekkel, trükkökkel és praktikákkal találkozni. Ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy ne higgyetek el mindent, amit az interneten láttok, hallottok vagy olvastok, tájékozódjatok ezügyben hiteles forrásból, erre pedig tökéletesen alkalmas, hogyha a Plusz FM-et hallgatjátok, és a Sláger Plusz természetesen, ahol én most jó zenékkel barnítalak benneteket.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát ennyi volt kérem szépen a mai napra, illetve a hétre a Sláger Plusz. Ebben a formában legközelebb jövő héten hétfőn fogunk találkozni. Legyetek jók és vigyázzatok magatokra ebben a nagy hőségben. Kellemes hétvégét kívánok már most nektek előjáróban. Én egyébként Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek. Most megyek és készülök, hiszen este meg találkozunk ugye a Party Pluszban ma is és holnap is 21 órától. Tartsatok velem és bulizzunk együtt. A folytatásban érkeznek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra. Este pedig várok mindenkit sok szeretettel.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a Merops drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A Merops egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légicélpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja. Hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénkedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka. Helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Többek között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöffet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorália és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit. Áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező lehet vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaűröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokalják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekari.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró kis gyerő.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjás sajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 0,00-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgóolaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilvalekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1731 közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinnaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
2: Hey, let's keep this thing going.
0: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: Hát hello mindenkinek, ha hétvége, akkor természetesen Party Plusz, dübörgünk ezerrel, Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulia a nyár hivatalos adójában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nincs megállás egészen 11-ig, a lemezjátszóknál a következő két órában jó magam DJ Diszkóza, a mix első felében a legnagyobb topslágerekkel jön a mainstream set, aztán pedig érkezik ugye a klasszik rovatunk kibővített változata. Startolunk, figyelem, indulunk!
0: Ez a Party Plusz, a jól ismert Plusz FM-es lágerek

0: staying on.
1: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plus.
2: Folytatódik a Party Plus pénteken este a lemezjátszóknál DJ Diszkózan. Ez pedig már a klasszik robotunk, amit David Guetta nagy klasszikusával kezdünk. Hölgyeim és uraim, már is érkezik a Memories. Hangerő fel, a buli pedig folytatódik. 3-2-1.
1: Minden héten pénteken és szombaton este 9-től csak a Plus FM-en. Party Plus a legjobb mixekkel.

0: Hát ez volt a Party Plus, kérem szépen pénteken este június 26-án. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy velem együtt bulisztatok. Találkozunk holnap szombaton este. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra ebben a nagy hőségben, és nagyon szuper nyarat és jó hétvégét kívánok nektek. Búcsúzik a DJ pultból a mai estére DJ Diszkóza!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
2: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit, áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaőröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokallják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekari.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű csúktojás, napraforgó olaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilva lekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a Merops drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A Merops egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légicélpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja. Hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénkedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka. Helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey, na,

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit, áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezer sebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező viselet vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaűröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokalják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az Ipotecare.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlagjövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarestben. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapélelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjás sajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 0,00-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgóolaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilva lekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1731 közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinnaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.